0: ágazat katra szej, hajókat katra szej, sakutén körülne szej.
1: Magazat katra szej, hajókat katra szej, sakutén körülne szej.
0: Magazat katra szej, hajókat katra szej, sakutén körülne szej.